Kosi senye. Bonsoir wo mene sempa. De brane mamba. Obi. Som. Obi. Som.